0: Perfect, megvan.
1: Megvan.
0: Transport Jackson General.
1: Transporter Jackson General 1559.